kra nyina anyepo totro bonso bo suru ni asase no nti na hehu amu no atoko afra nyankopo onyame okasa obi nkasa bie no fiasia na dana sisabre